Nach einem Kabelbrand am Wiener Praterstern herrscht seit heute großes Chaos im S-Bahn-Verkehr. Rund 20 Kilometer Kabel wurden beschädigt, deshalb fallen zahlreiche Nahverkehrsverbindungen aus. Besonders betroffen sind Pendler aus Niederösterreich. Auf mehreren Strecken enden die Züge bereits vor dem Wiener Stadtzentrum. Fahrgäste müssen auf Ersatzbusse und U-Bahnen umsteigen. Betroffen sind unter anderem Verbindungen aus Richtung Wiener Neustadt, Baden, Mödling, dem Weinviertel, Korneuburg sowie Schwechat und Fischamend. Die Reparaturarbeiten sollen voraussichtlich bis 7. September dauern. Danach folgt die bereits geplante Sperre der Wiener Stammstrecke, berichtet heute.at. Miután a múlt héten Bécs-Praterstern vasútállomásnál mintegy 20 kilométernyi kábel leégett zárlat miatt, ma már jelentős késések és járatkimaradások tapasztalhatóak a bécsi elővárosi vonatközlekedésben. Az érintett járatok egy része már Bécs belvárosa előtt véget ér, az utasoknak pedig pótlóbuszokra és a metróra kell átszállniuk. A fennakadások többek között a Bécsújhely, Baden, Mödling, Weinviertel, Korneuburg, valamint Schwechat és Fischamend felül érkező ingázókat érintik. A javítási munkálatok várhatóan szeptember 7-ig tartanak, ezt követően pedig a már korábban tervezett vágányzár következik a bécsi Stammstreckén, írja a heute.at.

0: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
1: Zsuffa Péter Jazz Club. Ráadásul a műsor első órájában Miniszterszki és Hát Jazz Club. A Rádió Móra műsorán a 98.8-on. Hétfőnként este 10-től éjfél.

Christy Serendi ist ein britischer Singer-Songwriter, der in London aufgewachsen ist und später in Berlin seine musikalische Karriere aufgebaut hat. Größere Bekanntheit erlangte er mit dem Hit Cynical gemeinsam mit Two Colors und Safri Duo. Im Mai 2026 erschien seine neue Single Good Old Days, ein sommerlicher Song über Freiheit, Freundschaft und die schönen Momente, an die man sich gerne zurückerinnert. Hier ist Christy Serendi mit Good Old Days in unserem heutigen Musiktipp auf Radio Mora. Christy Serendi, brit énekes dalszerző, aki London után Berlinben építette fel zenei karrierjét. A Cynical című slágerrel vált szélesebb körben ismerté, most pedig új Good Old Days című dalával jelentkezik. A májusban megjelent szám igazi nyári hangulatot hoz, szabadság, barátok, naplementék és azok a pillanatok, amelyekre később is szívesen emlékezünk. Jöjjön Christy Serendi és a Good Old Days mai zenei ajánlatunkban itt a Rádió Morán.

Und jetzt kommt unser Musikblock 10 vor 10. Drei Songs in drei Sprachen ohne Unterbrechung. Zuerst kommt Jacques Hudek mit Kraljica, danach Odette mit Ebre Gram und im Anschluss Herbert Grönemeyer mit Mensch. Három zene, három nyelven megszakítás nélkül itt a Rádió Morán. Elsőként jön Jacques Hudek és a Kraljica, utána Odette és az Ébredj rám, végül Herbert Grönemeyer és a Mensch.

Inflation, was wurde im ersten Halbjahr teurer und was billiger? Die heimische Inflationsrate legte aufgrund des Irankriegs im bisherigen Jahresverlauf eine Achterbahnfahrt hin. Doch welche Produkte wurden im ersten Halbjahr wirklich teurer und was wurde günstiger? Die Presse hat sich die Zahlen von der Statistik Austria ausheben lassen. Details also auf diepresse.com. Plötzlich Sozialbetrüger, warum armenische Syrer von urleistbaren Rückzahlungen stehen. Hunderte Syrer aus der christlichen Minderheit wurde Asyl aberkannt, weil sie auch armenische Staatsbürger seien. In weiterer Folge drohen manche drakonische Geldforderungen. Mehr darüber auf der standard.at. Munitionsteile verursachten erneuten Großbrand in Föhrenwald in Niederösterreich. Reste der alten Pulverfabrik werden zunehmend zum Problem in dem riesigen Waldgebiet. Mehr darüber auf kurier.at. Und Geosphere, trockenste 12 Monate der Messgeschichte. Nicht nur der aktuelle Sommer hat Österreich eine nie dagewesene Trockenheit beschert. Die Niederschlagsdefizite sind bereits seit einem Jahr auf Rekordniveau. Details darüber auf news.orf.at. Orosz kémek miatt riadóztatták az osztrák hadsereget. Az osztrák védelmi tárca minden katonát arra kért, hogy azonnal jelezze, ha kapcsolatba került egy listán szereplő személyekkel. A névsorban orosz nagykövetségi ENSZ, EBSZ és NAU munkatársak szerepelnek, akiket a katonai elhárítása moszkvai titkosszolgálatokhoz köt. Erről is olvashatnak a népszava.hu oldalon. És a MÁV 30%-os kifizetőhely, súlyos állítások a vasúti közbeszerzésekről Magyarországon. A MÁV-nál az index forrásai szerint nem csak a vonatok, hanem a közbeszerzések rendszere is kisiklott, előre lesírozott tenderek, egyetlen szereplőre szabott feltételek, félreállított minőségellenőrzés és közlekedésbiztonsági aggályokat felvető alkatrészek rajzolják ki egy zárt beszállítói kör működését. Erről is olvashatnak az index.hu oldalon.

0: Rádió Mora. Egy óra csak zene.
1: Figyelj, mi az esti terv? Mi az esti terv? Hogy meg tudunk-e ma mi indulni úgy, mint a kazakkanok, vagy hogy ez el van kaszálva?
2: Már akkor hazamész,
1: nem? Nem, tényleg kérdezem, hogy ma még te hajlandó vagy-e?
0: Keres

0: nem sok alapelemünk van, de akkor abba főzünk a wifi.
1: Igen.
0: Tehát a telibe?
1: Persze.
0: Nem csicskál. Kicsit bújna a bőrödből, de legyen csicskál.
1: Én benne se vagyok. Egyáltalán egy ideje nem jön.

0: Es ist 22 Uhr.
1: Termékmegjelenítést a tartalmazó műsor következik. Kedves hallgatók, ismétlés műsor következik.
2: Na, lássunk hozzá, mert aztán ezért van.
3: Szia, itt Sárikné, mindjárt jön az uram.
2: Jó, köszönöm. Jó.
3: Életemben kétszer hívtam kb. Így magam, de így gyorsabb volt így beazonosítani. Sipos Betty, szia.
2: Szia, Zsufa Peti, szia.
3: Már nagyon sokat hallottam rólad, legalább akkor hallom a hangodat.
2: Próbálom összeszedni magamat, de én most estem haza, a fél családon megy át a vírus, most Emma Cica került ágyba, úgyhogy velem is próbálkozik folyamatosan, de hát egyelőre még erősebb vagyok.
3: Pálinka.
2: Hát figyelj, én nem tudom, szerintem az nem megoldás.
3: Én te kiesküszik rá, és neki szokott is hatni, de tényleg.
2: Hát ez érdekes.
3: Pálinkára.
2: Kizárólag a modern tudományban hiszek.
3: Mondok neked, valami gyerekorvos az unokahúgom, akivel együtt nőttem föl, mindenre azt mondja, hogy kavilata és pálinka, mindenre. Nem a gyereknek, nekünk, de megjött az uramat.
2: Na, szuper, köszi, szia.
4: Halló, itt a központ. Fejezzék be a magánjellegű beszélgetést.
5: Ilyet rossz mucsos.
2: Na, hello, szia.
5: Teljesen elfelejtettem az interjút, de itthon vagyok. Aha. És akkor mondta a Koszi, mondta, hogy kijön, mert most jöttek meg a CD-k, és erre olvasom, hogy írod. Mondom, de jó, hát akkor ő is itt van.
2: De jó, szuper.
3: Hello.
2: Hello, szia. Zsufa Peti.
3: Szia, szia.
2: Figyeljetek, indulok, jó?
5: Jó, várjál, már hozzunk széket, várjál.
3: Hozzunk széket, jó, egy perc.
2: No, hát várunk. Tájékoztam a hallgatókat, hogy egy percet csúszik az adás.
5: Ez élő?
2: De hogy is hülyeskedek.
5: Majom. Na,
2: oké, indultam akkor. Nincs kitalálva semmilyen koncepció, improvizálok. Most lenne egy rövid kérdés, rövid válasz. Ez a felütés a műsor elején. Indultam. Itt kedvenc rádió műsoratok, a Minisztárszki és Hát Jazz Klub, a mikrofon mögött Zsuffa Péter. Azért mini egyébként, mert ez még volt több órás műsor is annak idején, most már felvételről szól. Egy órás és egyedül készítem. És akik itt vannak velem, ők nem egyedül vannak, hanem ketten. Mégpedig két olyan szemét fogok megszólítani, akik közül egyiket egyáltalán nem ismerem, a másikat pedig nagyon régóta és nagyon jól. Akit nem ismerek, ő Koszika, ő egy énekes nő. És itt van Sárik Peti, egy zongorista, zeneszerző, hangszerelő, nem is tudom, mit mondjak még, mit lehetne mondani róla. Egy zseni. Sziasztok!
5: Főszakás, szia!
3: Hello, hello!
2: Nem volt felütés kérdés és felütés válasz, egyszerűen csak felkonferáltalak benneteket, mert nem jött semmi ötletem, amitől eleven és vidám lenne ez a műsor, de majd alakul. A kérdésem az az, és talán most elsőként Koszikához fordulok, hogy te neked hogyan van ismerettséged Sárik Petivel, és miként jött létre ez a projekt?
3: Hát képzeld, ő adta nekem az első legjobb énekes díjat. Kereken 10 évvel ezelőtt egy Marosvásárhelyi Jazz Fesztiválon, amikor én még annyira zöldfülű újonc voltam a dolgokban, hogy így remegett a nadrágom, amikor föl kellett állnom énekelni, és képzeld, hogy az első ilyen impro köröm után, amitől így nagyon be voltam rezelve, Peti beleúl, úgy csinált, és onnantól nyugodtam meg, és így esett le egy mázsás kő a szívemről, és 10 évre rá meg itt vagyunk.
2: Azt a mindenit. Peti, hogy volt ez a te olvasatodban? Hogy mi volt Marosvásárhelyen?

0: klasszikus zenei kötöttségek és a népzenei folkrendőrségből. Nagyon nehéz volt kilépnem, és tudtam, hogy muszáj lesz.
1: Azt a mindenet neki, hát borzongató a dolog, nagyon, nagyon izgalmas. Koszika, hagy kérdezzem meg tőled, nem hallgattál te korábban improvizációkat énekesektől? Nem akarok már súgni, de mondjuk Ella Fitzgerald vagy hasonló.
0: Dehogy nem, de hát hallgatni és csinálni az egy nagyon különböző dolog. Ez kb. Olyan, mint a vezetés. Én folyton ott ültem az anyósülésen, de most, hogy lett friss jogosítványom, rájöttem, hogy ez nem annyira egyszerű, mint az anyósülésről kommentálni, tudod?
1: Aha. Mert egyébként most én hallgattam részben, és hallottam részben a lemeznek a felvételt, és a hallgatók is rövidesen hallani fogják, de úgy nem ismertem föl egy jazz énekes nőt sem, akinek lennél a kicsinyített mása, és ebben volt élc is, ha értettétek, mire gondolok. Gyakran találkozhatunk törpe olzserókkal, meg hasonló.
0: Nagyon értékelem, köszönöm, én nem is szerettem volna senkinek a másolata, tudod, az ilyen temmus változata lenni, falusi valami változata, tudod, egy ilyen nagyon jó Ella Fitzgerald, kis közértes Ella Fitzgerald, úgyhogy így örülök, hogy nem hasonlítok senkire, nem is szándékszom, ezután se fogok.
1: Igen, őrizzed ezt a dolgot. Sári Peti, hozzád fordulok még egy kicsit, mielőtt mindjárt zenét választunk. Van itt egy nagy meglepetés számomra a zenekarban, amely ugye Koszikából, Sári Péterből, Tamás Péterből és Gálfi Attila.
2: Péter Tamásból, vigyázz!
1: Péter Tamásból áll, és Péter Tamásból és Gálfi Attilából áll. Igen, rosszul olvastam a neveket, félolvastam. Itt nekem a meglepetés a Péter Tamás. Ugyanis ő egy új nekem, ugyancsak új. Mesélj egy kicsit róla, mert egészen más tüzet vitt a zenébe.
2: Hát az a sztori röviden, ugye a Sári Péter trió az mikor is 2007-ben Jézus Úristen alakult, és akkor volt egy felállása, ami 6 év után megváltozott, és akkor lépett be a zenekarba a Gálfi Atti dobon és a Fonai TV Bőgön. És 12 évig nyomtuk így együtt, és aztán idén januárban leültünk, és akkor a Tibi azt mondta, hogy ő más hajókon nevezne tovább, és megbeszéltük, hogy marad pár hónapig a zenekarban, mi találunk valakit. És akkor egyszer csak meséltem egy picit hosszabban, mint ahogy elmondanám amúgy, belefér, mert érdekes.
1: Férjen már bele! Majd úgy csináljuk.
2: Az van, hogy a Tomi, a Péter Tomi szerencsére korán őszül, ami azért jó, mert nem úgy tűnik, hogy a saját gyerekünkkel játszunk, de lehetne, mert ő 30 éves, mi meg nem. Tehát, hogy így...
0: 30 plusz
2: átom. De amúgy basszus. Igen. És ez az előtörténet, a második előtörténet az, hogy nagyon sok helyen játszott, elvégezte a jazz tanszakot, harmadik lett az országos jazz basszus gitár versenyén, fölvették a Berklee College of Musicba, Bostonba, stb. De aztán elkezdett ő mindenféle zenekarokban játszani, meg tapasztalat szerzésből teljesen magától kiment hajózni kompra a Finnországba évekig, és aztán egyszer csak azt vette észre magán, hogy ez a hakni élet, ez neki most már nem annyira jön be, és gyakorlatilag már teljesen üres volt a naptárja. A Pécsi Szimfonikus Zenekar próbáján ült, mert abba is szokott közreműködni, és az volt az utolsó koncertje, arra próbáltak, mikor csörgött a telefonja, és fölhívtam én, hogy nem akar-e jönni meghallgatásra, tehát konkrétan abba a zenekarba, ahova, ha nem mondtam a lényeget, tínédzser korában a szüleivel járt. Tehát ő járt a mi koncertjeinkre hallgatni az első felállást, majd egy ilyen X csavar után egyszer csak a meghallgatásra meghívtuk, és hát ahogy pár hangot elkezdett pengetni, rögtön kiderült, hogy hát ő az, aki ide kell. Tehát amikor jó Isten a hiányzó puzzle-t oda beteszi a helyére, ez pontosan ilyen volt, félelmetes volt ezt így utólag visszapörgetni. És hát május óta együtt nyomjuk.
1: Na, és akkor most ugorjunk a zenére, a hallgatók már bokán rúgtak. Mit hallgassunk meg, és most, mivel látom, hogy 6 és 3 perc, sőt 7 és majdnem 8 és 3 perc között, 2 és fél 3 perc között pozzanok a számhosszok, ezért azt mondanám, hogy olyan 15 percre kéne kalibrálnunk bele. Mit hallgassunk meg?
2: Hát szerintem nem véletlenül tettük sorrendbe a dalokat. Mit szólsz, hogyha mennénk előről?
1: Jó.
2: Mondjam a címeket?
1: Vagy látom, a kicsi madár, jaj, de fent szállsz, ez az első felvétel, utána meg este jő. És akkor mondjuk még a harmadikat rádobjuk, a Vettem Violát.
2: Vetettem Violát. A Vettem Violát az egy ilyen piacos megoldás, de ez még az ültetős része.
1: A visszajöttek violát. Azzal, hogy 14. órája nyomom valamit. Na, oké, akkor ezen három
2: fel... Nem unyolódtam, tudod.
1: Nagyon helyes, persze. Így a normális. És akkor jövünk fel. Hogy micsoda?
2: Jó poénnak tűnt.
1: Az tényleg az, igen. Hát Vetettem Violát, és ezt se kérdeztem, ezek ugye autentikus népdalok, és nem ti kreáltátok.
0: Nem, ezek a nagy részt autentikus népdalok, kivéve a Barátsiratót, amely egy

0: Bárik Péter által írt autentikus dal, és nagyjából, hát a nagy részt ugye 80%-ban szerintem magyar népdalok, azon kívül van két román nyelvű dal, amiből az egyik az egy népdal, a másik az pedig egy ilyen cigány úgynevezett Mahalá, tehát a bukaresti külvárosi zenének az újraalkotása.
1: Na jó, azt okvetlen hallani.
0: És van egy cigány nyelvű is, ami az egyik kedvencünk, nem?
2: Igen, abszolút.
1: Figyeljetek, akkor most elindulunk az első hárommal, de utána viszont meg akarom hallgatni a hallgatókkal ezeket a extrákat is. Oké, jövünk, jó? Indul a három felvétel.
3: Kész a kávé! A kopasz úrnak kész a kávéja!

0: Na most akkor mi van már? Miért keverték le ezt a zenét? Hát valami eszméletlen jó szám volt, imádom. Erre föl elhagyják a végét.
1: Lelkemnek párlata, szívemnek vágyama, szóljon a drága jaj, ágyamban halljam, ach, sziasztok!

0: emberiséggel. Felejteni szeretne. A felejtés egyidős az emberiséggel. Bánja, hogy elfelejtett valamit. Jusson eszébe a bánat, és a felejtés egyidős az emberiséggel.
1: Az elhangzók bejátszásért mindenkitől elnézést kérünk.
2: Kedves hallgatók, ismétlés műsort hallotok.
3: Itt kedvenc rádió műsorotok, a Minisztárszki és Hát Jazz Klub, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, és majdnem, de ezt imádom, mit összebeszélgettünk, tényleg meghallgattunk, fantasztikus, csak egy dolgot nem mondtam el, hogy mit hallunk. Kérem szépen, ez itt a Sári Péternek a kvártettje, ugye?
4: Nem, ez a Kosszika és a Sárik Péter trió, mert hogy így, hogy mondjam, tehát...
5: Kétudás egy csádában, figyelj, ez van most, ugye, hogy ugye a Sárik Péter trió, és akkor került még egy ilyen nehéz eset, aki pont egy ilyen női személy, és az én lennék.
3: Igen, egyébként egy kattintásra volt a címlap, a borító címlapja, most már sikerült oda kattintanom, a hallgató és hallotta, a mikrofonba beszólt a dolog. Tehát Kosszika és Sári Péter trió Indulj el című lemezéről beszélünk, amelyet a műsor 30. perce tájéken konferál föl a szerencsétlen béna Zsuffa Péter, aki gazdája ennek az egésznek, de legalább már tudjuk, hogy mit hallottunk eddig, tehát mi szólt, mi volt ez a három felvétel. És akkor a speckókra mennénk rá, de mielőtt még rámegyünk a speckókra, meg akarom kérdezni tőletek, hogy ennek a stúdiózása ez könnyen mente, vagy pedig nyögvenyelős?
5: Hát hadd válaszoljak én, nekem igazából első ilyen teljes albumos stúdiózásom volt, és nagyon szerencsés vagyok amúgy, mert hogy így nagyon idejében elkezdtük már ezeket a dalokat koncerteken bejátszani, vagy kijátszani, hogy eljátszani, feljátszani, és így valójában a stúdiózás az szinte olyan volt, mint egy koncert, ahol így többször eljátszuk egy-egy dalt, és a hangulat is ilyen teljesen élő koncertszerű volt, és így igazából szinte így nagyon kijött. Tehát, hogy így kiráztuk a kicsi ujjunkból, igazán egyáltalán nincsen benne semmiféle izzadságszag.
4: Igen, abszolút. Valahogy mondjuk az van, hogy én nem hiszek így a korban, meg nem szoktam vele foglalkozni, de azért, amikor rutin formájában jelentkezik az, hogy az ember mögött már vannak évtizedek, azért az baromira jó. Mert ennyi idő alatt megtalálod az embereidet, hogy kivel dolgozzál, milyen stúdióban dolgozzál, meg rájössz arra, hogy igen, kell egy fél év egy anyagnak, hogy bejátszad koncerteken, és úgy kell oda menni a stúdióba, és nem ahogy mindig csináltuk, hogy fordítva, hogy fölvettünk egy lemezt, és akkor utána bejátszottuk, majd egy év után csapkodtuk a fejünket, hogy föl kéne játszani most, mert most majd végre tudjuk. Úgyhogy ilyen szempontból nekem az életem egyik legsimább, sőt, a legsimább stúdiózása volt, rettetesen élveztem.
3: Miles Davis ezt csinálta egyébként. Pont ugyanis. Tehát ez volt az ő munkamódszere. Addig kluboztak, amit elmondtál, bekövetkezett, és akkor bementek a stúdióba, és fölvették.
4: Mondhattad volna hamarabb.
3: A könyvében írja egyébként, amit nem találok, mert valakinek kölcsön adtam. Aki hallja és érintett, az most bánja bűnét és hozza vissza a könyvemet. Na és akkor nézzük...
4: Itt van fölöttem valahol a polcon, most keresem, majd odaadom.
3: Jó, kedves vagy. Szokatlan kérdés jön Kosszikához, intézem először, aztán Sári Péternek megismétlen. Kosszika, melyik felvételt nem szereted a lemezen?
5: Melyiket nem szeretem? Az a helyzet, hogy mindegyik nagyon közel. És most

0: kedvesen szabad kezet adott, főleg, hogy én ugye a népzenéből jövök, tehát hogy így közel áll nagyon hozzám, ezért nyilván
1: mind akkor én, ha szeretem.
0: Igen, ezek a népdalok mindenképpen nagyon közel állnak, mert hogy így szinte olyan, mintha bőröm lenne, vagy nem is tudom, hogy mondja, hogy annyira viselem őket magamon, vagy magamban. Ugyanakkor meg így, amik az ő ötletei voltak, azok így idővel annyira, azokat is annyira sikerült szerintem magamévá tennem, hogy így nem tudnék igazából egy differenciálást csinálni, és nem is szeretnék, mindegyiket ezt mondanám, nagyon szeretem.
1: Jó, Peti, neked van, ami kicsit úgy érzed, hogy talán azt kevésbé szereted, most így fogalmazom.
2: Nincsen, tényleg annyira szerelemlem ez nekem, én nem szoktam ilyet, de most folyamatosan hallgatom. Ami tök furcsa, mert általában az volt, hogy nem tudom meghallgatni a saját dolgaim, mert mindig a hibákkal találtam meg, de most ott tulajdonképpen azt mondom, hogy nem, nincs olyan szólós, meg improvizáció sincs, amire nem azt mondanám, hogy itt valami nem stimmel, mert tudod, ez is a korral jár valószínűleg, hogy egy idő után nem akarsz már többet meg jobbat erőszakosan játszani, mint amit abban a pillanatban hoz az élet, vagy benne van a levegőben, és ezért tök természetes lesz. Lehetett volna kétszeres sebességgel csinálni dolgokat, ki lehetett volna azt úgy szenvedni, csak pont semmi értelme nincs, és mind a négyünknél az jött le szerintem, hogy nagyon természetes és nagyon önmaga mindenki a dalokba, úgyhogy én se tudok olyat mondani, amit nem szeretek, sőt, szerintem legalább három vagy négy dal lett volna, amit még tökre fölvehettünk volna, mert szeretem azokat is, de egyszerűen nem fér el, meg nem szerettünk, tehát újakat szerettünk volna leginkább feltenni, mert vannak fenn olyan dalok, amit a Kossi már más formációban, más környezetben játszott, és próbáltuk úgy tenni, hogy azokból is, de legyenek olyanok, amik tényleg vadonatújak.
0: És abból lett a több, ami vadonatúj, de szerintem így nagyon igazából az alkotási folyamat is azért volt csodálatos, mert hogy így tudtuk azt, hogy mit szeretnénk, volt egy elképzelés, hogy ez egy ilyen világzenei album lesz, hogy a népzenére fogunk igazából fókuszálni, és akkor onnantól kezdve így tényleg, amiket kiválasztottunk, és amik átmentek úgymond a szűrőn, azok már annyira hozzánk jöttek, és annyira megszerettük, hogy itt tényleg nagyon nehéz választani.
1: Jó, a három felvétel van a lemezen, azt hiszem a Dorul, a négyes, a nyolcas, a Hajrú Mále, és a
0: 12-es a
1: Mamamea. Mamamea, amelyek ugye nem tekintetük ugye magyar nyelvűnek, mert valamiféle érdekes. Igen. Akkor most ez a három fog jönni, ahogy a Dorul, azokkor az románul van?
0: Igen, a Dorul és a Mamamea vannak románul. A Dorul az valójában a Dor, az egy olyan nagyon-nagyon szép román szó, amire nincs is nagyon nekünk szavunk, így kb. A vágy, meg a honvágy, meg a szerelmi vágy, meg ilyesmik, de nagyon annyira költői, talán az angol yearn lenne hozzá a legközelebbi, hogy egyfajta, hát megint csak a vágyakozás jön, de nem teljesen fedi, hogy mennyire szép szó a Dor, és arról szól, hogy annyira egy elszálló vágyakozás, így nem is tudod, hogy a honvágy-e, vagy egy elment ember iránt, vagy egy szerelem, vagy egy valami jövőbeli kép, vagy egy múltbeli emlék, de valami, ami így visszatér, és egy ilyen szállódal. Szerintem ezt így nagyon jól sikerült megragadnunk amúgy az előadásban is, hogy így van egy olyan nagyon jó lebegése.
1: És akkor a Hai Romale jössz él utána, ugye?
0: Az meg egy cigány nyelvű dal, van benne két sor, amit értek, mert az a két sor az véletlenül pont románul van, de a többi része az meg így teljesen cigány nyelvű, és fogalmam sincs, hogy miről van szó, hogy szavakat értek belőle, aki véletlenül beszél cigányul és felfedez benne hibákat, az nem mondja meg.
1: És akkor a Mamamea?
0: A Mamamea az szintén egy román dal, ezt rövidített cím ez, hogy Mamamea, mert a hosszú cím az nagyon nehéz, és leírni is nehéz, kiejteni is nehéz, és nem akartuk elidegeníteni a hallgatókat, de amúgy a teljes cím az, hogy Mamamea e Floreal, ami azt jelenti, hogy édesanyám virágárus, és ez az előbb említettem, hogy van rajta egy ilyen bukaresti külvárosi dal, ez lenne az, ami a Mahalá, tehát a Mahalá az eleve a peremvidéket jelenti, a Bukarest, a nagyvárosi peremvidéket, ahova igazából az ilyen szegényebb sorsú, egy kiszorított réteg él, viszont ott bugyog a muzsika, tudod? Abba bele is, nem akarom lelőni a nagy poénokat, de bele is rejtünk egy teljesen más témát is. Igazából ez az a zene, amiből az általunk Romániában eléggé megosztó zenestílus, a Manele alakult ki, ami egy ilyen szintén nagyon réteg zene, így mindig arról szól, hogy a csajok, meg a pénzem, meg az autóm, meg az ellenségeim, mind izé. De közben meg mielőtt még ez így ezzé vált volna a mainstream zenében, nagyon szép költői helyenként, akár tangós elemeket, két világháború közti sanzonos elemeket tartalmazó, ugyanakkor egy sok esetben ilyen swinges elemeket tartalmazó nagyszerű muzsika. A High Romale is amúgy csak a cigányul van, de az is egy hasonló, csak úgy abból a földrajzi zónából származik.
1: Baromi izgalmas, amit hallok tőletek. Indul most ez a három felvétel.

0: Ki addig én indulok? Itt kedvenc rádió műsorotok, a Minisztárszki és Hát Jazz Klub. Egy fárasztó nap, fáradt műsorvezetője Zsufa Péter a mikrofon mögött, és itt van a vonal túloldalán Kosszika énekesnő és Sárik Péter, aki gazdája a Kosszika és a Sárik Péter trió, és egy kattintás következik. Indulj el! Című lemezének, amelyet elfelejtettem felkonferálni a műsor legelején, mármint ebben a részletességében. Ez a lemez Sárik Péternek elképesztő új olvasatát is jelenti számomra, tehát teljesen meg vagyok lepődve. Úgy, hogy Sárik Péternek megint egy másik oldalán vagyunk, amit én ismertem, de ez ilyen sokszög, tehát ne egy dobókockára gondoljon a hallgató, hanem ez már nem is tudom.
1: Olyan sok oldalról, hogy már szinte gömb, nem?
0: Tehát igen.
2: Sárik az gömböcskét jelent amúgy.
0: Hoppá! Ezt a mindenit, ezt nem tudtam. Na jó, hát figyelj, Peti, az egyértelmű, hogy a te életedet Rejtő Jenő írja, tehát meg se lepődök semmin. Tehát ilyen nincsen a világon, komolyan. Vagy valakinek minden úgy megy, úgy működik, gördülékenyen, és hogy ennyire a helyén van, ilyenek a mesébe szoktak lenni, és hát azért örülök neki, mert tökéletes ellenpéldája vagy annak, amit általában látunk, bárhol máshol. Na hát vissza a zenéhez, és a zenekarhoz. Ez a zenekar, ami ugye Kosszikából, Sárik Péterből, Péter Tamásból és Gálfi Attilából áll, ez a Kosszika és a trió, mondom így, ez föl fog lépni, mégpedig többször is. Van olyan, amire a hallgatóinak még jövő idő?
2: Abszolút, hát egy nagyon érdekes és megtisztelő felkérésük és fellépésünk lesz. December 28-án az MVM Domban fogunk a Dohnányi Szimfonikusok vendége lenni. Nekik van egy hagyományos karácsony utáni koncertjük itt, és Hollerung Gábor karmester meghívott minket, és hát valami karácsonyit fogunk csinálni, de nyilván ilyen népi karácsonyit, tehát nem Csendesé és társai, hanem inkább Betlehemes és ilyesmi.
1: Ó, pedig én annyira szerettem volna Jingle Bells játszani 7-8-ban.
2: Az nem lesz, és aztán utána egy kis szünet következik, és a Magyar Kultúra hetén kettő koncertünk is lesz. Az egyikhez elég messzire kell utazni, Bükkbe lesz. Igen, Bükkfürdő, úgy tudják le inkább az emberek. Viszont a másik az 23. januárban az Erzsébet Ligeti Színházban lesz. Az egy elérhető távú és nagyon megtisztelő, hogy a kultúra, vagy a kultúra napján használnak minket, hogy úgy mondjam, és fellépjetünk, mert szerintem ez tényleg nagyon fontos, kedves volt ez a pár mondat, amit így elmondtál rólam. Igen, én is igyekszem megvalósítani az álmaimat, de ez tényleg egy régi álmom volt, és szerintem legalábbis bízom benne, vagy bízunk benne, hogy ez anyag sikeres lesz, nagyon sikeres lesz, mert az a pár koncert, amit játszottunk ott annyira látszódott, hogy nem csak nekünk, hanem mindenkinek úgymond be van égve a népzene, tehát főleg a mi korosztályunk, mondjuk a nem mostani 10 évesek, a 20 évesek, hanem egy kicsit följebb lévőknek, ez teljesen evidens volt, hogy énekeltünk ki kórusba, ki nem kórusba, és amikor népzenét kezdünk játszani, és ezt átöltöztetjük olyan ruhába, ami ma is menő, de mégis megtartjuk a hagyományát a dolognak, az nagyon tetszik az embereknek.
0: Hát és végéppen azt hiszem, az ennek egyik lényege az ez, hogy találja meg a hallgatóját, adott esetben a rádió műsorát, és adott esetben a CD megvásárlóját is, hiszen ez egy produktum, beszerezhető, mindennek az internetes elérhetőségei, feltételezem, hogy a 3w.petersarik.com és ugye a 3w.kosszika.com, itt minden információ ott van a lemezről, és ugye egy remek hír a hallgatónak, nem kell biciklire szállni, hogy kimenjen a lemezboltot megkeresni, pláne ha már ilyen nincs is, hanem egyszerűen a szobájába bement a lemezbolt, és itt megtalál mindent.
2: Abszolút az én oldalamról letölthető, megvásárolható is lesz, de fönn lesz a Spotify, az összes olyan streaming felületen, amit az emberek szoktak használni. Gyártottunk még CD-t is, amit koncerten árulunk, ami nagyon érdekes, mert mondtam a Kosszikának, hogy hát mi lenne, hogyha most már nem csinálnánk CD-t, hanem csak így online lenne, és akkor felsikított, hogy de hát neki ez lesz az első kézzelfogható CD-je, és akkor mondtam, hogy jó, hát akkor nincs kérdés.
1: Most akkor tőlem már nagyon sokan kérdezik, hogy így, hogy így megfogható formátumban elérhető-e a CD nálunk, és én pont akartam is ezt majd Petivel, így majd esetleg adáson kívül megbeszélem, hogy ha valakinek kell, akkor én vállalom, hogy akár postán, vagy akár postaköltségek elküldjem, hogyha ő neki kell az a produktum. Szerintem van egy olyasmi, hogy most már annyira ilyen szalagon hallgathatjuk a Spotit, hogy nem is tudjuk, hogy mit hallunk sokszor, hogy így kezdünk visszatérni ahhoz, hogy legyen valami fizikai dolog, amit hogyha megfogunk, ránézünk, akkor az a zenész, az a művész, az alkotó jusson róla eszünkbe is, és legyen valami olyan, ami tényleg fizikális reális térben is létezik, nem csak a digitálisban.
0: Nagyon helyes, és egyetetek veletek, és nagyon köszönöm a kitüntetést, hogy beszélgethettünk. Nagyon nem, köszönöm, hogy...
2: Köszönjük.
0: Hát remélem, én köszönöm, mert az, hogy visszaéltem az egész napotokkal, és a végére még ide betolakodtam, ez azért mégiscsak szokatlan, hogy erre ilyen azonnali, hogy megkezdte a lojalitással reagálhatok, és hogy minden mi a flottó, mert az meg külön meglepetés, hogy Kozika is itt volt, akire nem is számítottam, és nagyon köszönöm még egyszer.
2: Figyelj, Peti, a legendákat meséltem rólad a Kozikának, mert nyilván ő Marosvásárhelyről nem feltétlenül ismer mindenkit itthonról, és óriási megtiszteltetés, és nagyon öröm, hogy itt lehetünk a műsorban, mert hát amit mi végig röhögtünk, dilisztünk műsorgyalánt az elmúlt 15-20 évben, az felmérhetetlen, úgyhogy minden egyes ilyen alkalom az nagy öröm, és nagyon remélem, hogy a hallgatóknak kedvet tudtunk csinálni, és majd utánunk néznek.
0: Hát így legyen. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. És akkor a zenei konfokat most átveszem én tőletek, hiszen nem tudom, mennyi időnk maradt, jó?
2: Oké.
0: Okay. Oké, nagyon szépen köszönöm. Sziasztok!
2: Köszönjük!
0: Na, rendben volt?
2: Nagyon!
1: Teljesen!
0: Figyeljetek közben, én nézem, hogy nem tudom, mondom, hogy milyen frekiken szólok, vagy milyen nevű rádiókon, de mit mondhatok, Marosvásárhely?
1: Igen.
0: Na, azt mondja, nézem, hogy mi van az RDFM, az nem ott van.
1: De az RDFM ott van.
0: Azon én szólok, vagy szóltam.
3: Figyelem, a most hallható rádióműsor gyógyító hatása orvosilag nem igazolt. Mindössze annyit tudunk biztosan, hogy 3 esetben elmúlt egy makacs fogfájás, pár hallgatónak a haja kinőtt újra, de csak egy kis foltban a fejtetőn, azaz megfiatalodott a fejbőrük egy kis részen. Továbbá feljegyezték, hogy a rendszeres hallgatók hónajszaga csillapodott, és szélsőséges esetben meg is szűnt.
0: Az utolsó felvétel a Csillagok, csillagok. És ezzel köszönöm meg a rádióhallgatók figyelmét. Ne felejtjétek a műsor hivatalos weboldala 3w.zsufajazz.hu, és ezt idegen nyelvű hallgatóink kedvéért így is elmondom. www.zsufajazz.hu. Találkozunk a jövő héten, illetve ott, ahol lesz ilyen, a következő órában. Viszont hallásra! Sziasztok! Kedves hallgatók, ismétlés műsort hallottatok. Termék megjelenítést tartalmazó műsort hallottak.

0: termék megjelenítést a tartalmazó műsor következik. Kedves hallgatók, ismétlés műsor következik.
1: Hello, várjál. Mi az? Most így érthető? Várjál, előre kezdem, nem jó így.
0: Kedves hallgatók, Remix műsor következik.
1: Hello, Zsufa Pető mikrofon mögött, itt a Zsufa Pető Jazz Club. Hihetetlen, pár másodpercén vannak, rohanok mindjárt tovább. De ezt nektek tudnotok kell, hogy időközben D. Sandris átküldte nekem a zenét. Há, úgyhogy az 1705-től megérkezett, keresem. Az 1705-től megérkezett a Zone lemez, borítóstól, mindenestől, úgyhogy győztünk. Tehát nem kell elvonni, nem kell elvonási adás, vagy hiába, nem hiába, mert ez szükség volt, de most már vége van az elvonási adásnak, és eljött az igazság pillanata. A Nocturne Revisited a egyes felvétel, a kettes a Zone, a hármas a Spring Dance, ennek szerzője D. Andris, az ütőhangszeres. A Waiting for the Sun, ugye a négyes, és a 21 című az ötös, amit meg fogunk nézni. A gyönyörű borító, ugye BMC kiadványoknál ezt már megszokhattuk, tehát ezzel a jégvilágon meglepődni teljesen felesleges. Úgyhogy akkor, várjátok, tudod mit? Nem, most nincs idő többre. Most indítsuk el, jó? Induljon el a Nocturne Revisited, a Zone és a Spring Dance, a D. Sandris szerzeménye. Ez a három felvétel jön gyorsan.
2: Zsufa Peti mamája vagyok. Állítólag nagyon jó a fiam műsora. Aztán másoknak is ez az élmény. Hallgassátok minél többen.

0: A kopasz fiú, pazar stílusérzéke.
1: Fölényes tudásom.
0: No meg, eredeti frázisai.
1: És nagyfokú rögtönző képességem.
2: A Zsuffa Péter Jazz Clubban.

0: igazi jazz műsor, ami már sokat bizonyított.
1: Egy milyen micsoda? Ami mit is csinált?
2: Zsuffa Péter Jazz Club. Ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club.

0: Fatimérbe hodicsén, lépek a konyhába. Rotyog a fazék, lépek a konyhába. Nézem, mint száll anyára, apára.
1: Az elhangzó bejátszásért mindenkitől elnézést kérünk. We apologize for the previous spot.
2: Hello, itt a Zsuffa Péter Jazz Clubben, itt a mikrofon mögött Zsuffa Péter.
3: Kedves hallgatók, Remix Misot hallottok.
2: Szavazzak, de őrült szerencsémre Dés András elküldte nekem az 1705 Kaltenekkel Zsolt Projekt The Zone című lemezét, melynek három felvétele már le is ment. A Waiting for the Sun következik, ezt követi a 21, majd pedig a Closing Hour, a 6-os felvétel, 4-es, 5-ös, 6-os, 3 felvétel, most következik íme.

0: legszebb melódiák, érzelemgazdag zenei környezetben. Új Zsuffa Péter Jazz Club. A műsor első órájában megújult Starsky és Hutch Jazz Club.
1: Zsuffa Péter Jazz Club. Ráadásul az első órájában Starsky és Hutch Jazz Club.

0: Kedves hallgatók, ismétlés műsort hallotok.
1: Hello, na, ez a Zsufa Péter Jazz Club. Tehát az
0: kedves hallgatók, remix műsort hallotok.
1: Mindenkitől elnézést kérni, hogy ilyen kapkodásban hallanak rádióadást, de az a helyzet, hogy megérkezett a D. Sandris segítségével, mint ugye már korábban ugye mondtam, az 1705 formáció The Zone című lemeze, melynek Vortex és Time Flies következő két felvételt adok, ez a 7-es és a 8-as felvétel a lemezről, és közben azért kell exkluzálnom magam, hogy ilyen kapkodásban nem, még életemben nem csináltam rádióadást, tehát amikor ennyire nincsen idő, akkor ismétlés van. De most nem akartam ismételni, mert megjött a zene, és ilyen módon lehetséges, hogy még az első órában ugye panaszt emeltem valaminek a hiánya miatt, most a második órában elégtételt veszek, és leadom a zenét. Na, hát ez sokkal kerekebb a történet így. Következik a 7-es a Vortex, majd pedig a Time Flies a 8-as felvétel lemezről.
2: Vegyük észre, hogy minden olyan nyugvópont, aminek az ellenoldali megfelelőjének abszolút értéke eltér a megelőző méréseknél megállapított értéktől, addig nem tekinthető véglegesnek, amíg a két érték abszolút értékben meg nem egyezik. Lehet?

0: Na, itt van a műsor vége, megtisztelő figyelmeteket köszönöm, Zsuffa Peti megköszöni. Ó, Istenem. Kedves hallgatók, megérkeztünk a műsor végére. Még szól mögöttem a Time Flies, de közben már készülök a kivezető zenére, ami a Between Spaces lesz a 10-es felvétel a lemezről. Az 1205 produkció Zone című lemezét vettük a műsorba be. Őrült szerencsémre, hozzá jutottam a normális fájlokhoz. Volt egy kis probléma, és az első órában erről sokat beszéltem, hiszen ehelyett a zenehelyet játszottam másik zenét. Most annyi időm van, hogy elbúcsúzzak tőletek, megtisztelő filmeteket köszönöm. Ne felejtjétek a műsor hivatalos weboldala zsuffajazz.hu. Itt lehet hallgatni rádió műsorokat.
1: Kedves hallgatók, remix műsort hallottatok.
0: Szerint járjátok el, így találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra, sziasztok. Ja igen, a Between Spaces a kivezető zenénk, a lemez Katonaki Zsolt 1705 lemezének 10-es felvétele. Sziasztok.